ask.

Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: az Isten által teremtett csodálatos emberiség válaszút előtt. Leó pápa enciklikája részletesen.

13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján 14. Leó pápa az egyház szociális tanításáról emlékezik a mesterséges intelligencia korában. Enciklikája felhívás az Isten által lakott csodálatos emberiség megőrzésére, az igazság, a munka méltósága, a társadalmi igazságosság és a béke előmozdításával. A digitális korszakban le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, és túl kell lépni a jogszerű háború elméletén, újjáélesztve a párbeszédet és a multilateralizmust. Az Isten által teremtett csodálatos emberiség ma döntő választás előtt áll. Felépít-e egy új Bábel-tornyot, vagy megépíti azt a várost, ahol Isten és az emberiség együtt él? 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdett első enciklikájának a bevezetője összefoglalja annak alapvető indokait és célját. A május 25-én közzétett enciklikát a pápa május 15-én írta alá, 13. Leó Rerum Novarum kezdetű enciklikája kiirdetésének 135. évfordulóján. Elődje örökségét folytatva, 14. Leó pápa olyan társadalmi enciklikát írt, amely a kortárs világ egyik fő kihívásával, a mesterséges intelligenciával foglalkozik. Az 5 fejezetből, valamint bevezetőből és zárszóból álló enciklika abból az alapfeltevésből indul ki, hogy a technológia nem az emberrel szemben álló erő, sem nem önmagában gonosz. Ugyanakkor nem is semleges, mert felveszi annak az arcát, aki kitalálja, finanszírozza, szabályozza és használja. Ebből fakad a pápa felhívása, hogy a jóra építsünk és maradjunk emberek. A bátor közös felelősség, a szubszidiaritás és a közösség logikáját követve, hogy a világ felismerhesse az ember szívében azt a helyet, ahol Isten lakozni kíván. Az egyház társadalmi tanítása a közösség teológiája. Az első fejezet az evangéliumhoz hű, dinamikus gondolkodás jegyében áttekinti az egyház társadalmi tanítását a közelmúlt egyházi tanításában és a II. Vatikáni zsinaton, kiemelve annak dinamikus jellegét. Az egyház társadalmi tanítása nem elvek és szabályok kézikönyve, hanem inkább a közösségi megkülönböztetés útja. A történelemben megvalósuló közösség teológiája, amely az események értelmezését az evangélium fényében irányítja. 14. Leó emlékeztet elődjei gondolkodására. 12. Piótól, aki elsőként használta a katolikus egyház szociális tanításra kifejezést, az 1950-es Menti Nostrae kezdetű apostoli buzdításban, Ferenc pápáig természetesen áttekintve az 1891-es Rerum Novarumot is, amelyet a szociális tanítás fejlődése mérföldkövének tekintenek. Az utóbbi korszak pápái ennek az egyetlen örökségnek különböző aspektusait emelték ki, az ember méltóságát, a munka értékét, a javak egyetemes rendeltetését, a szolidaritást és a szubszidiaritást, a teremtett világ gondozását, a béke és a testvériség központi jelentőségét. Az emberi méltóság védelme. Az ember nem kizsákmányolandó erőforrás. A második fejezetben Leó pápa felsorolja az egyház társadalmi tanításának alapjait és elveit. Az elsők közt említi az Isten képmására és hasonlatosságára teremtett ember méltóságát. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert az új ideológiák és bizonyosan nagyon erős érdekek nyomása az embert felhasználható és kizsákmányolható erőforrással fokozza le, vagy azzá, amit megvalósít vagy előállít. Ezzel szemben minden ember alapvető méltósága nem szerzett és nem megérdemelt érték, és amit nem is kell igazolnia neki. Az egyház társadalmi tanításának második alapja az emberi jogok sérthetetlensége, amelyek közül az első az élethez való jog, a fogantatástól annak természetes végéig. Ezzel kapcsolatban 14. Leó a mesterséges abortuszt, az ártatlanok megölését és az eutanáziát súlyosan törvénytelen döntéseknek nevezi. A harmadik alapelv a kisebbségek jogainak elismerése, különös tekintettel a nőkre.
Javukra a pápa konkrét döntéseket kér a törvényekben, a munkavilágában, az oktatásban, a társadalmi és politikai felelősségvállalásban, hogy valóban meghallgassák és értékeljék őket. Erkölcs szerint is elfogadhatatlan egy nemzet megsemmisítése vagy leigázása. Az egyház társadalmi tanításának alapelveit illetően 14. Leó 5-öt emel ki. Az első a közjó. Mindenkinek elismert méltóságának társadalmi formája. A pápa erőteljesen hangsúlyozza. A közjó erőmozdítása soha nem választható el a népeknek a létezéshez, saját identitásuk megőrzéséhez és a saját eredetiségükkel a nemzete családjához való hozzájárulásokhoz való jogának tiszteletben tartásától. Következésképpen bármely kísérlet vagy terv egy nemzet megsemmisítésére vagy leigázására súlyosan erkölcstelen és éppen ezért elfogadhatatlan. A technológia ne összpontosuljon kevesek kezében. A második alapelv a javak egyetemes rendeltetésére vonatkozik. Itt is az enciklika más részeiben 14. Leó hangsúlyozza, hogy a tudás és a technológiák nem összpontosulhatnak kevesek kezében, mert a csak tovább mélyíti a digitális forradalomban részesülők és az abból kizártak közötti szakadékot. Ebből következik a harmadik és negyedik elv, nevezetesen a szubszidiaritás, amely a paternalizmus és az asszisztencializmus leküzdését követeli a közös felelősségvállalás érdekében, és a szolidaritás, vagyis az az elv és erény, amely ellentétben áll a közönösséggel és figyelembe veszi a népeket és a jövő generációit. A társadalmi igazságosság és a migránsok próbája. Az ötödik alapelv a társadalmi igazságosság. A digitális korban ennek biztosítania kell mindenki számára a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférést, védenie kell a legkiszolgáltatottabbakat, szembe kell szállni a gyűlöletkeltéssel és a dezinformációval, nyilvános ellenőrzés alá kell vonni az adatok és a technológiák használatát, hogy a kritérium ne csupán a profit legyen, hanem minden ember méltósága és a népek jóléte. Leó pápa döntő próbának jelöli meg ezen a téren a migránsok, menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek iránti viselkedést. Az ugyanis, ahogyan a társadalom bánik velük, megmutatja, hogy az igazságosság eszméjét a félelem, majd a testvériség vezérlie. Ebből fakad a felhívás mind arra, hogy őrizzük meg azok reményhez való jogát, akik kénytelenek elhagyni otthonukat, biztosítva számukra biztonságos és legális útvonalakat, méltóság teljes befogadást és integrációt, mint pedig arra, hogy mozdítsuk elő az otthonmaradáshoz való jogot mindenki számára a saját földjén békében és biztonságban, foglalkozva a migráció mélyebb okaival. A visszaélések és az egyház lelkiismeret vizsgálata. A pápa szerint a fent említett öt alapelv nem csupán a társadalomra vonatkozik, hanem az egyházra is, amelyet lelkiismeret vizsgálatra hív. A pápa arra buzdít, hogy tisztítsuk meg az egyházi kapcsolatokat és struktúrákat azoktól a torzulásoktól, amelyek egyenlőtlenségeket, átláthatatlanságokat és visszaéléseket eredményeznek. A felhívás arra irányul, hogy hallgassunk a szellemi, gazdasági, intézményi, szexuális, hatalmi és lelki visszaélések áldozataira, mivel ez az igazságosság útjának szerves része, amely magában foglalja a kár elismerését, a méltányos jóvátételt és a megelőzést. Közös etikai kódexre van szükség a mesterséges intelligencia területén. A harmadik fejezet a technikai és uralom témáját vizsgálja. Az emberi személy nagysága a mesterséges intelligencia ígéretei előtt kérdéskör a mesterséges intelligencia elevenébe vág. Leó pápa figyelmeztet a technokratikus paradigmára, amelyet Ferenc pápa már korábban is elítélt, és amelynek következtében minden döntés kizárólag a hatékonyság és a profit szempontjai határoznak meg. Ezzel szemben a legerősebb technológia nem feltétlenül a legjobb. A mesterséges intelligencia utánozhatja és szimulálhatja az embert, de nem rendelkezik erkölcsi tudattal, empátiával, érzelmi képességekkel, kapcsolatteremtő és spirituális képességekkel.
ezért a mesterséges intelligenciához józanul és éberen kell hozzáállni, tisztán látva annak minden lépésért való felelősséget és megfelelő politikára és jogi keretekre, független felügyeletre, valamint a felhasználók oktatására kell törekedni. Mindenek előtt olyan etikai kódexre van szükség, amely a közös társadalmi igazságosság kritériumainak felel meg, mert nincs szükség erkölcsösebb mesterséges intelligenciára, ha ezt az erkölcsöt kevesek határozzák meg. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az új technológiák környezeti hatását sem, amelyek nagy mennyiségű energiát és vizet igényelnek, befolyásolva a széndioxid kibocsátást és károsítva a teremtett világot. A mesterséges intelligencia lefegyverzése és kivonása a versenylogikából. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, kéri Leó pápa, hogy kivonjuk a katonai, gazdasági és kognitív verseny logikájából, hogy megtörjük a technikai hatalom és hatalomgyakorlás jog közötti egyenértékűséget, hogy kivonjuk a monopóliumok hatalmából és megakadályozzuk, hogy az ember felett uralkodjon. Ez a feladat etikai, technikai és ökológiai jellegű, mert a mesterséges intelligencia már is olyan környezet, amelybe belemerültünk, és olyan hatalom, amellyel számolnunk kell. Széles teret szentél a transzhumanizmus és a poszthumanizmus kritikájának, amelyek a haladást az emberi korlátok túllépéseként értelmezik. A korlát azonban nem eltávolítandó hiba, hanem a személy alkotó eleme, mert az emberi lény nem a korlát ellenére, hanem gyakran a korláton keresztül virágzik fel, felismerve a törékenységben és a végességben azokat a helyeket, ahol a kapcsolat, a gondoskodás és az Isten és a mások iránti nyitottság érlelődik. A technika fejlődése nevezetesen a szív visszafejlődéséhez. A tét nagy. A technika fejlesztése az emberi korlátok eltávolításával valójában a szív visszafejlődését jelenti. Az emberiség ugyanis, bár csodálatos és mégis megsebzett, nem helyettesíthető és nem is haladható meg. A technológia enyhítheti szenvedéseit és új lehetőségeket nyithat meg előtte, de nem tagadhatja meg azt, ami sajátja, a kapcsolatteremtés és a szeretet képességét. A mesterséges intelligencia kapcsán a valódi választás nem a lelkesedés és a félelem között zajlik, hanem a haladás kétféle építésmódja között, a népek szolgálatában vagy a hatalom logikája szerint. Ez a választás mindenkit érint, Bábel vagy Jeruzsálem építése, az ember és Isten két városa, amelyre Szent Ágoston is utal, mindannyiunkkal kezdődik. A kommunikáció ökológiája és az iskola központi szerepe. Az emberiesség megőrzése az átalakulás során, Igazság, munka, szabadság című negyedik fejezetben az enciklika az igazságot közjóként és a demokrácia alapvető elemeként értelmezi. A digitális környezetben az igazságot a kommunikáció ökológiájának keretében kell értelmezni, hogy az internet által generált kultúra ne váljon egységesítés és uralom eszközévé, hanem a belső szabadság és a kritikus gondolkodás érésének terévé. A pápa néhány eszközt jelöl meg. Átláthatóság a tartalomszelekció logikájában, a személyes adatok védelme, érvelésen és ellenőrzésen alapuló komoly újságírás, új tudatosság a mesterséges intelligencia helyes és kritikus használatában, valamint a tudás integrálása. Az átlátható és őszinte kommunikációt az egyháztól is elvárják, különösen az igazságtalanságok és visszaélések esetében. Az enciklikában központi szerepet kap a megújult oktatási szövetségre való felhívás, hogy a fiatalokban ne aludjon el a kérdések felvetésének vágya, a tökéletes gépek miatt, amelyek feleslegesé teszik az emberi gondolkodást. Meg kell tanulnunk bőtölni a mesterséges intelligenciát, hangsúlyozta Leó pápa, megszüntetve az oktatáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségeit és az iskolára helyezve a hangsúlyt, mint olyan helyre, ahol megtanulják keresni és szeretni az igazságot, és ahol azt tanítják, amit a digitális világ nem adhat meg, közös időt, a tanulásra és a megbízható kapcsolatokra. A munka középpontjában az embernek kell állnia, nem a profitnak.
A digitális átalakulás által jelképezett negyedik ipari forradalomban a pápa kiemeli a munka méltóságának és értéke védelmének fontosságát. Az új munkavégzési módok nem feltétlenül jobbak, magyarázza, mivel a technológia lealacsonyíthatja a munkavállalókat, mellékes feladatokra szoríthatja őket, és automatizált felügyelet alá vetheti őket. Éppen ellenkezőleg, olyan rendszereket kell kidolgozni, amelyek az embert helyezik középpontba, és nem csupán a teljesítményt, mert a technológia ugyan bizonyára megkímélheti az embert a nehéz vagy monoton feladatoktól, de semmiképpen nem vezethet munkanélküliséghez, a költségcsökkenés és a profit növelés nevében. Egy olyan forgatókönyvben, amelyben az ember felváltó automatizált rendszerek miatt növekvő szegénység és egyenlőtlenségek rajzolódnak ki, a pápa a szakszervezetek megújulását is szorgalmazza. A fejlődés nem mérhető kizárólag a GDP alapján. A digitális átalakulást előre kell irányítani stabil társadalmi kritériumok, a munkavállalók számára elérhető és folyamatos képzés, valamint a vállalati felelősségvállalás révén. A pápa emellett rámutat arra, hogy el kell mozdulni a GDP-től, mint egy ország fejlettségi szintjének mércéjétől, és helyette a munka méltóságára, a megosztott jólétre, az egyenlőtlenségek csökkentésére és a környezet védelmére kell összpontosítani. A pénzügy a pénzügyért valóban eltér a fejlesztését való pénzügyektől. Hatodik pál nyomán kiemeli a béke és a fejlődés közötti kölcsönös függőséget, és olyan nemzetközi együttműködés szorgalmaz, amely képes közös stratégiánkat meghatározni, elsősorban a legsebezhetőbb országok és csoportok javára, mert a jólét csak akkor járul hozzá a békéhez, ha széleskörű, inkluzív és fenntartható. A család az elsődleges társadalmi érték. Az enciklikában kiemelt szerepet kap a családra való hivatkozás, amely egy férfi és egy nő közötti tartós kapcsolaton alapul. Ez az elsődleges társadalmi érték, minden közösségi szervezet alapvető és pótolhatatlan sejtje, amelyet a stabilitást és az emberi ritmust erősegítő munkaügyi politikákkal is támogatni kell, hogy biztosítsák az élet megfelelő egyensúlyát és megúvják azt a jövőépítési képességet, amely a társadalmat termékenyé teszi. A láthatóság architektúrája és a szabadságot fenyegető kockázatok. Végül az emberi szabadság kérdése, amelyet meg kell őrizni a függőség és az árucikké válás ellen egy olyan korszakban, amikor a digitális platformokat úgy tervezik, hogy lekössék a felhasználók idejét és kihasználják sebezhetőségüket, sürgősen meg kell erősíteni mindenki belső szabadságát, és szembe kell szállni a hatalmas adatgyűjtésből és az algoritmus rendszerek használatából fakadó társadalmi ellenőrzés kockázatával. A viselkedés profilozása, előrejelzése és irányítása egy új hatalom, amely a leggyengébbek megkülönböztetésének kockázatával jár. A pápa különösen sajnálatosnak tartja a láthatóság architektúráját, amely csak a láthatót jutalmazza és erősíti, formálva a véleményeket és közben konformizmust generál. A Magnifica Humanitas enciklika 5. utolsó pontját és zárszavát egy következő adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfő műsorunk tartalmából. Válaszoljunk igennel a Szent Háromság szeretetére. Leó pápa úrangyala imája. A Szent Atya fohásza, Isten irányítsa a hatalmon lévők döntéseit az igazságos és tartós béke felé. A pápa beszéde a szombatesti rózsafüzér imán. A béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka. Leó pápa villa Názáret közösségéhez. Legyete a keresztény gondolkodás műhelye. Válaszoljunk igennel a Szent Háromság szeretetére. Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala erimádkozása előtt mondott beszédében Leó pápa a Szent Háromság misztériumáról emlékedett, arra buzdítva, hogy fedezzük fel újra, a Szent Háromság arra készített bennünket, hogy mindent és mindenkit szeressünk. Minden teremtmény a közösségre, a kapcsolatra, a találkozásra lett teremtve. Ezzel szemben megértjük, miért hoz pusztítást, szomorúságot és siválságot a világba a megosztottság, a polarizáció és a sokszínűség megvetése, fejtette ki tanításában a Szent Atya. Kedves fivérek és nővérek, szép vasárnapot kívánok!
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Köszöntötte a dolgozószobája ablakából 14. Leó pápa, a Szent Péter téren megjelent mintegy 20 000 hívőt, emlékeztetve rá, hogy egy héttel ezelőtt pünkösd ünnepével véget ért a húsvéti időszak, majd Szent Háromság vasárnapjához fűzte tanítását. Amikor ezen a vasárnapon a Szent Háromság misztériumát ünnepeljük, lehetőség nyílik arra, hogy visszatekintsünk az eddig megtett útra, kiindulva annak középpontjából, vagyis Isten életéből, aki Jézus Krisztusban ajándékozta magát nekünk. Ez az élet egy dinamikus, kimeríthetetlen, gyümölcsöző közösség, amely már most minket is magában foglal, az Atyát és a Fiút összekötő Szentlélek ugyanis kiáradt a szívünkbe, így a világban formát ölt az egyház, a közösség szentsége, a találkozás, a szeretet és az élet tere, ahol az ég és a föld már érintkezik egymással, mutatott rá katekizésében a Szent Atya. A pápa utolt Szent Háromság vasárnapjának evangéliumi szakaszára, amely Nikodémust
1: ci presenta Nikodémo.
0: Izrael egyik kiemelkedő személyiségét mutatja be, akit mély vonzalom fűzött Jézushoz. Hogy ne lássák meg, Nikodémus ének idején keresse fel Jézust, mert jobban meg akarta ismerni ezt a titokzatos mestert, és kérdéseket akart feltenni számára. Az Úr fontosnak tartotta Nikodémus keresését. Vendégül látta őt, és meglepte azzal a kijelentésével, hogy egy felnőttnek is lehetséges újjá születnie. Jézus szavai azt sejtették Nikodémussal, hogy Isten élete képes lenne átalakítani életét. Jézus a Szentlélekről beszélt Nikodémusnak, és megvilágította sötét éjszakáját azzal az igazsággal, amely a mai ünnepen minden templomban visszhangzik, mondta Leó pápa idézve János evangéliumának szavait. Úgy szerette Isten a világot,
1: Dio ha tanto amato il mondo,
0: hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindazt, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. És továbbá, Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy erítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Leó pápa azt emelte ki Szent Háromság vasárnapjának ünnepén, hogy otthon vagyunk Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek misztériumában, ahogy Nikodémus is otthon érezte magát Jézus mellett. Isten élete csodálatos és magában ragadó, békét ad gyakran olyan nyugtalan szívünknek, és a Szentlélek örömében fivérként és nővérként találkoztatunk egymással. A Szent Háromság arra késztet bennünket, hogy mindent és mindenkit szeressünk. Felfedezzük, hogy minden teremtmény a közösségre, a kapcsolatra, a találkozásra lett teremtve. Ezzel szemben megértjük, miért hoz pusztítást, szomorúságot és siválságot a világba a megosztottság, a polarizáció és a sokszínűség megvetése. Nikodémus a Sanhedrin, azaz Izrael főtanácsának tagja volt.
1: Nicodemo faceva parte del Sinedrio.
0: Amikor a Sanhedrinben megvető szavakat hallott Jézusról, arra buzította a többieket, hogy hallgassák meg őt, mielőtt elítélik. Magán Krisztuson keresztül kapta meg Istentől a közösség lelkét, amely megnyitja a szívet az új igazság és az igazi újdonság előtt. Aki nem fogadja be ezt a lelket, hamar megöregszik, panaszkodik, magányos lesz, és lelke soha nem ünnepel, mondta a pápa, majd így folytatta. Ma viszont, kedves testvéreim, ünnep van. Isten ünnepe a mi ünnepünk. Ezért írja Szent Pál a korintusiaknak, örvendjetek és tökéletesedjetek.
1: Siate gioiosi, tendete alla perfezione.
0: Buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Idézett a Szent Atya a vasárnapi szenteszkéből, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Végül Szent Háromság vasárnapján délben az Úrangyala elimádkozás előtt mondott beszédében Leó pápa azért fohászkodott Szűz Máriához, hogy az Isten akaratára adott igényében virágozzon fel a mi igenünk is, amellyel válaszolnak a Szent Háromság szeretetére.
1: Angelus Domini nunciavet Marie.
0: A Szent Atya fohásza. Isten irányítsa hatalmon lévők döntéseit az igazságos és tartós béke felé. Szent Háromság vasárnapján délben, az Urangyalra elimádkozása után Leó pápa ismét a békéért fohászkodott, majd megemlékezett a fájdalom csillapítás napjáról, amelyet Itáliában május utolsó vasárnapján tartanak. Május hónapjában az egész egyházból egységes fohász hangzott fel a békért, különösen a rózsafizér imán keresztül, mint egy szakaratlan lánc. A háború sújtotta a népeket Szűz Mária közben járására bízta, mondta Leó pápa, majd azért fohászkodott, hogy az isteni bölcsesség világosítsa meg a hatalmon lévők elkismeretét és irányítsa a döntéseiket az igazságos és tartós béke őszinte keresése felé. A pápa utalt rá, hogy Olaszországban ezen a vasárnapon ünneplik 25. alkalommal a fájdalom csillapítás napját. A Szent Atya közelségét fejezte ki a betegeknek és gondozóiknak, köszönettel és bátorítással fordult mindazokhoz, akik terjesztik a közelség és a gondoskodás kultúráját. A Szent Péter téren összegyűlt római híveket és nemzetközi zarándok sereget üdvözölve, a pápa kiemelte a kameruni Kumba egyházmegye püspökét és zarándokait, valamint a szlovákiai Dunalusma plébánia kórusát. Leó pápa beszéde a szombatesti rózsafüzér imán. A béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka. 14. Leó pápa május 30-án szombaton este 19 órakor a vatikáni kertek Lourdi miasszonyunk barlangjánál imádkozt el a rózsafüzért, online kapcsolatban a világ Mária kegyhelyeinek jelentős részével, akik együtt kérték a szűzanya közbenjárását a világ békéért. Amikor őszinte szívvel keressük a békét, az inkább élet mindennapi elkötelezettségét jelenti, ez a béke igazságosságból és szeretetből fakad, mint az embereket, családokat, közösségeket és népeket összekötő harmónia. Meghallgatom, mit mond Isten, az Úr. Békét hirdet népének.
1: Egli annuncia la pace per il suo popolo.
0: Híveinek, azoknak, akik bizalomba térnek vissza hozzá. A Zsoltán szavai jól illenek ma esti rózsafüzér imádságunkhoz, mert kifejezik azt a reményt, amelyre szükségünk van, különösen a jelenkor nehézségei és erőszakosságai miatt, kezdte beszédét Leó pápa. Nyissuk meg tehát a szívünket Isten igényének meghallgatására, hogy imádságunkban megértsük a történelemben zajló események értelmét, felismerve Isten gondviselését, amely mindig irányítja azt és segít minket. Szűz Mária a hívő példaképe, aki szívével fülel arra, hogy meghallja, mit mond Isten. Ő példát mutat nekünk engedelmességével, amely befogadja méhébe Isten fiának megtestesülését. Ha Máriával együtt emlékezünk a rózsafüzér titkairól, felismerjük, hogy Jézus Krisztusban az Atya egyetlen és végleges igéje valósul meg. A béke igéje mindazok számára, akik bűnbánó szívvel térnek vissza hozzá. Az Úr soha nem hagy el minket, ha mi elfelejtjük őt, még akkor sem, ha utat téveztünk. Ő eljön értünk, és örök szeretetével mellettünk áll. Ahogy Izaiás próféta emlékeztet minket, ajkamra veszem őt, béke, békesség a távoliaknak és a közelieknek.
1: Pace ai lontani e ai vicini.
0: Aki bízik Istenben, megérti ezt a békességről szóló üzenetet, és annak alkotó mesterévé válik, saját kezével építve meg azt. A béke ugyanis nem laboratóriumban igazolható elmélet, nem naív illúzió, sem pedig érdekből kezelt ügy. Amikor őszinte szívvel keressük, inkább életünk mindennapi elkötelezettségét jelenti. Az igazságosságból és a szeretetből fakad, mint az embereket, családokat, közösségeket és népeket összekötő harmónia. Még ebben a feszültségekkel és konfliktusokkal teli időben is lehetségessé válik a béke, ha hajlandók vagyunk meghallgatni azok kiáltását, akiktől megvonták. Ártatlan gyermekek, szorongó anyák és apák, bántalmazott foglyok, menekültek, minden korosztályból származó szenvedő emberek. Mindannyiuk ajkán egyetlen szó van, béke. Mi tudjuk, a béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka.
1: La pace è sempre possibile perché è dono di Dio.
0: Ez a béke, az ő békéje, Jézus Krisztus, Isten fia arcát viseli, aki az értünk feláldozott életével kiengesztelte az eget és a földet. Ahogy Pál apostol írja, ő a mi békességünk. Ő az, aki lerombolja az ellenségeskedés falait, aki alázatosságával győzi le az arroganciát, és aki az egész teremtést megváltja a bűntől. Amikor az Úr Jézus velünk van, folytatta Leó pápa, és az ő szeretetének igaz tanítmányaként viselkedünk, akkor a Szentlélek megvalósítja azt, ami emberi szemmel nézve lehetetlennek tűnik. Amikor viszont eltávolodunk Istentől, eltávolodunk az embertől, a fele barátunktól is, és különbösebb maradunk a fájdalmával szemben. Valahányszor visszatérünk az Úrhoz, az ő békéje a mi elkötelezettségünké válik mindannyiunk feladatai és felelősségei szerint. Imádságunk így küldetéssé és proféciává válik, többé nem lesz ártatlanok sírás a városainkban, senkinek nem kell majd bombafenyegetés miatt elmenekülnie otthonából. A hatalomvágy és a szavak erőszakossága helyet ad az igazságosság és az igazság szonyúságának. De mindenki teheti és köteles is megtenni a magáit, kezdve a kicsi, de fontos dolgokkal, tartózkodva minden verbális vagy fizikai erőszaktól, a mindennapi életben és a közösségi médiában egyaránt. Kedves testvéreim, az igazi béke a szerető szívben kezdődik, és azt a megbékélés szavait kimondó ajkak tanúsítják. A szemekben tükröződik, amelyek szerítséggel és bölcsességgel tekintenek a világra. Ez az igazi erő, az igazság és a szeretet ereje. Isten béketeremtőket keres. Szent anyánk segítsen nekünk, hogy minden nap válaszoljunk neki így, íme itt vagyok.
1: Il nostro, eccomi.
0: De nem csak szavakkal, hanem tettekkel is. Zárt a beszédét 14. Leó pápa a vatikáni kertekben tartott világméretű rózsafüzér ima után. Leó pápa beszéde a Villa Názáret közösségéhez. Legyet a keresztény gondolkodás műhelye. Leó pápa szombat délután 5 órakor fogadta a Villa Názáret egyetemi kollégium közösségének mintegy 1000 tagját az áldások termében. A 80 évvel ezelőtt a tehetséges szegény diákok támogatására létrehozott egyetemi közösség mai diákjait és tanárait arra buzdította, hogy elkötelezetten járuljanak hozzá egy olyan kultúra elmélyítéséhez, növekedéséhez és terjesztéséhez, amelyet egyre inkább az evangélium tanítása világít meg. Leó pápa beszéde kezdetén megemlékezett a Villa Názáret történetének jelentősebb személyiségeiről, az alapító Domenico Tardini bíborosról, Antonio Samori bíborosról első utódjáról, és Achille Silvestrini bíborosról, aki megújította és tovább vitte a kezdeményezést. 1946-ban a II. Világháború befejezése után alapították a názáreti villát, az oktatás és a béke szimbólumaként és eszközeként. Az alapító megértette, hogy a tartós béke elmódítása szükséges a fiatalokat vezetőké képezni,
1: formare i giovani
0: a jó megcselekvésében, és felruházni őket megfelelő eszközökkel, hogy az evangélium értékeit megélhessék családjukban, tanulmányaikban, szabad idejükben és szakmai gyakorlatukban. Ezért a názáreti villa széles körű lelki, intellektuális és erkölcsi oktatási programot indított azzal a konkrét céllal, hogy ezt a lehetőséget elérhetővé tegye azok számára is, akik tehetségben és jó akaratban gazdagok, de nem rendelkeznek a tanulmányok folytatása a szükséges eszközökkel. Az alapító Szilveszrini bíboros a Villa Názáret közösségének formálására bibliai elveken és képeken nyugvó programot teremtett, melyek között a lábosásról szóló evangéliumi történet és az irgalmas szamaritánus példázata segít megérteni, hogy milyen legyen az Úr tanítmányainak életmódja. Leó pápa idézte elődje buzdítását: akkor válunk teljesen emberré, amikor több mint ember vagyunk, amikor engedjük, hogy Isten önmagunkon túl vezessen minket, hogy elérjük legigazibb lényünket. Ezt hangsúlyozta Leó pápa is most megjelent enciklikájában. Nem egy felfokozott önellátás üdvözít minket, hanem egy felszabadító kapcsolat, egy átalakító közösség. Az emberiség ma döntő választás előtt áll. Vagy felépíti egy új Bábel-tornyát, vagy felépíti azt a várost, ahol Isten és az emberiség együtt lakozik, és amelyben minden ember méltósága védelemben részesül, az igazságosságot előmozdítják, és a testvériséget lehetővé teszik. Leó pápa azt kérte a Villa Názáret közösségétől, hogy tegyék azt a keresztény gondolkodás otthonává és alkotó műhelyévé, ahol a különböző generációkhoz és életkörülményekhez tartozó tagok közös erőfeszítése hozzájárul egy olyan kultúra elmélyítéséhez, növekedéséhez és terjesztéséhez, amelyet egyre inkább az evangélium tanítása világít meg. A közösség alapításának 50. évfordulója alkalmával Szent II. János Pál pápa arra buzdított, hogy sajátítsák el, és adják tovább azt a bölcsességet, amely megtisztít, kiegészít, teljessé teszi az emberi értelem és cselekvés legnemesebb törekvéseit, kiszabadítva azokat a gőg és az uralom logikájának fogságából, és megnyitja őket a szeretet és a szolgálat perspektívája előtt. Néhány évvel később 16. Benedek pápa a názáreti villában megismételte felhívását, hogy neveljék a fiatalokat a döntéshozatal bátorságára, a párbeszédre való nyitottságra, a hit olvasztó tégeiben megtisztult értelemre hivatkozva. Ezek a felhívások ma érvényesebbek, mint valaha, egy olyan időszakban, amikor a fiataloknak csodálatos lehetőségeik és eszközeik vannak a tudásra és a fejlődésre, de nagy szükségük van világosságra és útmutatásra is, különösen az elme és a lélek, a hit, a tanulás, a hivatás és az élet közötti egység megteremtéséhez. Ezért Leó pápa is elődjeihez hasonlóan arra buzdítja a diákokat és a tanárokat, hogy megújult elkeseréssel folytassák munkájukat. Szívből köszöni mindnyájuk hozzájárulását, amellyel nap mint nap gazdagítják az egyházat és a társadalmat.
1: La chiesa e la società.
0: Végül Máriára, a bölcsesség anyjára bízta őket, és apostoli áldását adta rájuk. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfő műsorunk tartalmából. Válaszoljunk igennel a Szent Háromság szeretetére. Leó pápa úrangyala imája. A Szent Atya fohásza, Isten irányítsa a hatalmon lévők döntéseit az igazságos és tartós béke felé. A pápa beszéde a szombatesti rózsafüzér imán. A béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka. Leó pápa Villa Názáret közösségéhez. Legyete a keresztény gondolkodás műhelye. Válaszoljunk igennel a Szent Háromság szeretetére. Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala erimádkozása előtt mondott beszédében Leó pápa a Szent Háromság misztériumáról emlékedett, arra buzdítva, hogy fedezzük fel újra, a Szent Háromság arra készített bennünket, hogy mindent és mindenkit szeressünk. Minden teremtmény a közösségre, a kapcsolatra, a találkozásra lett teremtve. Ezzel szemben megértjük, miért hoz pusztítást, szomorúságot és siválságot a világba a megosztottság, a polarizáció és a sokszínűség megvetése, fejtette ki tanításában a Szent Atya. Kedves fivérek és nővérek, szép vasárnapot kívánok!
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Köszöntötte a dolgozószobája ablakából 14. Leó pápa, a Szent Péter téren megjelent mintegy 20 000 hívőt, emlékeztetve rá, hogy egy héttel ezelőtt, pünkösd ünnepével véget ért a húsvéti időszak, majd Szent Háromság vasárnapjához fűzte tanítását. Amikor ezen a vasárnapon a Szent Háromság misztériumát ünnepeljük, lehetőség nyílik arra, hogy visszatekintsünk az eddig megtett útra, kiindulva annak középpontjából, vagyis Isten életéből, aki Jézus Krisztusban ajándékozta magát nekünk. Ez az élet egy dinamikus, kimeríthetetlen, gyümölcsöző közösség, amely már most minket is magában foglal, az Atyát és a Fiút összekötő Szentlélek ugyanis kiáradt a szívünkbe, így a világban formát ölt az egyház, a közösség szentsége, a találkozás, a szeretet és az élet tere, ahol az ég és a föld már érintkezik egymással, mutatott rá katekézisében a Szent Atya. A pápa utolt Szent Háromság vasárnapjának evangéliumi szakaszára, amely Nikodémust
1: ci presenta Nikodémo.
0: Izrael egyik kiemelkedő személyiségét mutatja be, akit mély vonzalom fűzött Jézushoz. Hogy ne lássák meg, Nikodémus ének idején keresse fel Jézust, mert jobban meg akarta ismerni ezt a titokzatos mestert, és kérdéseket akar feltenni számára. Az Úr fontosnak tartotta Nikodémus keresését. Vendégül látta őt, és meglepte azzal a kijelentésével, hogy egy felnőttnek is lehetséges újjá születnie. Jézus szavai azt sejtették Nikodémussal, hogy Isten élete képes lenne átalakítani életét. Jézus a Szentlélekről beszélt Nikodémusnak, és megvilágította sötét éjszakáját azzal az igazsággal, amely a mai ünnepen minden templomban visszhangzik, mondta Leó pápa idézve János evangéliumának szavait. Úgy szerette Isten a világot,
1: Dio ha tanto amato il mondo,
0: hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindazt, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. És továbbá, Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy erítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön általa a világ. Leó pápa azt emelte ki Szent Háromság vasárnapjának ünnepén, hogy otthon vagyunk Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek misztériumában, ahogy Nikodémus is otthon érezte magát Jézus mellett. Isten élete csodálatos és magában ragadó, békét ad gyakran olyan nyugtalan szívünknek, és a Szentlélek örömében fivérként és nővérként találkoztatunk egymással. A Szent Háromság arra késztet bennünket, hogy mindent és mindenkit szeressünk. Felfedezzük, hogy minden teremtmény a közösségre, a kapcsolatra, a találkozásra lett teremtve. Ezzel szemben megértjük, miért hoz pusztítást, szomorúságot és siválságot a világba a megosztottság, a polarizáció és a sokszínűség megvetése. Nikodémus a Sanhedrin, azaz Izrael főtanácsának tagja volt.
1: Nicodemo faceva parte del Sinedrio.
0: Amikor a Sanhedrinben megvető szavakat hallott Jézusról, arra buzította a többieket, hogy hallgassák meg őt, mielőtt elítélik. Magán Krisztuson keresztül kapta meg Istentől a közösség lelkét, amely megnyitja a szívet az új igazság és az igazi újdonság előtt. Aki nem fogadja be ezt a lelket, hamar megöregszik, panaszkodik, magányos lesz, és lelke soha nem ünnepel, mondta a pápa, majd így folytatta. Ma viszont, kedves testvéreim, ünnep van. Isten ünnepe a mi ünnepünk. Ezért írja Szent Pál a korintusiaknak, örvendjetek és tökéletesedjetek.
1: Siate gioiosi, tendete alla perfezione.
0: Buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Idézett a Szent Atya a vasárnapi szenteckéből, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Végül Szent Háromság vasárnapján délben az Úrangyala elimádkozás előtt mondott beszédében Leó pápa azért fohászkodott Szűz Máriához, hogy az Isten akaratára adott igényében virágozzon fel a mi igenünk is, amellyel válaszolnak a Szent Háromság szeretetére.
1: Angelus Domini nunciavet Marie.
0: A Szent Atya fohásza. Isten irányítsa hatalmon lévők döntéseit az igazságos és tartós béke felé. Szent Háromság vasárnapján délben, az Urangyalra elimádkozása után Leó pápa ismét a békéért fohászkodott, majd megemlékezett a fájdalom csillapítás napjáról, amelyet Itáliában május utolsó vasárnapján tartanak. Május hónapjában az egész egyházból egységes fohász hangzott fel a békért, különösen a rózsafizér imán keresztül, mint egy szakadatlan lánc. A háború sújtotta a népeket Szűz Mária közbenjárására bízta, mondta Leó pápa, majd azért fohászkodott, hogy az isteni bölcsesség világosítsa meg a hatalmon lévők lelkiismeretét és irányítsa a döntéseiket az igazságos és tartós béke őszinte keresése felé. A pápa utalt rá, hogy Olaszországban ezen a vasárnapon ünneplik 25. alkalommal a fájdalom csillapítás napját. A Szent Atya közelségét fejezte ki a betegeknek és gondozóiknak, köszönettel és bátorítással fordult mindazokhoz, akik terjesztik a közelség és a gondoskodás kultúráját. A Szent Péter téren összegyűlt római híveket és nemzetközi zarándó sereget üdvözölve, a pápa kiemelte a kameruni Kumba egyházmegye püspökét és zarándokait, valamint a szlovákiai Dunalusma plébánia kórusát. Leó pápa beszéde a szombatesti rózsafüzér imán. A béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka. 14. Leó pápa május 30-án szombaton este 19 órakor a vatikáni kertek Lourdi miasszonyunk barlangjánál imádkozt el a rózsafizért online kapcsolatban a világ Mária kegyhelyeinek jelentős részével, akik együtt kérték a szűzanya közbenjárását a világ békéért. Amikor őszinte szívvel keressük a békét, az inkább életük mindennapi elkötelezettségét jelenti, ez a béke igazságosságból és szeretetből fakad, mint az embereket, családokat, közösségeket és népeket összekötő harmónia. Meghallgatom, mit mond Isten, az Úr. Békét hirdet népének.
1: Egli annuncia la pace per il suo popolo.
0: Híveinek, azoknak, akik bizalomba térnek vissza hozzá. A Zsoltán szavai jól illenek ma esti rózsafüzér imádságunkhoz, mert kifejezik azt a reményt, amelyre szükségünk van, különösen a jelenkor nehézségei és erőszakosságai miatt, kezdte beszédét Leó pápa. Nyissuk meg tehát a szívünket Isten igényének meghallgatására, hogy imádságunkban megértsük a történelemben zajló események értelmét, felismerve Isten gondviselését, amely mindig irányítja azt és segít minket. Szűz Mária a hívő példaképe, aki szívével fülel arra, hogy meghallja, mit mond Isten. Ő példát mutat nekünk engedelmességével, amely befogadja méhébe Isten fiának megtestesülését. Ha Máriával együtt emlékezünk a rózsafizér titkairól, felismerjük, hogy Jézus Krisztusban az Atya egyetlen és végleges igéje valósul meg. A béke igéje mindazok számára, akik bűnbánó szívvel térnek vissza hozzá. Az Úr soha nem hagy el minket, ha mi elfelejtjük őt, még akkor sem, ha utat téveztünk. Ő eljön értünk, és örök szeretetével mellettünk áll. Ahogy Izaiás próféta emlékeztet minket, ajkamra veszem őt, béke, békesség a távoliaknak és a közelieknek.
1: Pace ai lontani e ai vicini.
0: Aki bízik Istenben, megérti ezt a békességről szóló üzenetet, és annak alkotó mesterévé válik, saját kezével építve meg azt. A béke ugyanis nem laboratóriumban igazolható elmélet, nem naív illúzió, sem pedig érdekből kezelt ügy. Amikor őszinte szívvel keressük, inkább életünk mindennapi elkötelezettségét jelenti. Az igazságosságból és a szeretetből fakad, mint az embereket, családokat, közösségeket és népeket összekötő harmónia. Még ebben a feszültségekkel és konfliktusokkal teli időben is lehetségessé válik a béke, ha hajlandók vagyunk meghallgatni azok kiáltását, akiktől megvonták. Ártatlan gyermekek, szorongó anyák és apák, bántalmazott foglyok, menekültek, minden korosztályból származó szenvedő emberek. Mindannyiuk ajkán egyetlen szó van, béke. Mi tudjuk, a béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka.
1: La pace è sempre possibile perché è dono di Dio.
0: Ez a béke, az ő békéje, Jézus Krisztus, Isten fia arcát viseli, aki az értünk feláldozott életével kiengesztelte az eget és a földet. Ahogy Pál apostol írja, ő a mi békességünk. Ő az, aki lerombolja az ellenségeskedés falait, aki alázatosságával győzi le az arroganciát, és aki az egész teremtést megváltja a bűntől. Amikor az Úr Jézus velünk van, folytatta Leó pápa, és az ő szeretetének igaz tanítmányaként viselkedünk, akkor a Szentlélek megvalósítja azt, ami emberi szemmel nézve lehetetlennek tűnik. Amikor viszont eltávolodunk Istentől, eltávolodunk az embertől, a fele barátunktól is, és közömbösebb maradunk a fájdalmával szemben. Valahányszor visszatérünk az Úrhoz, az ő békéje a mi elkötelezettségünké válik mindannyiunk feladatai és felelősségei szerint. Imádságunk így küldetéssé és proféciává válik, többé nem lesz ártatlanok sírás a városainkban, senkinek nem kell majd bombafenyegetés miatt elmenekülnie otthonából. A hatalomvágy és a szavak erőszakossága helyet ad az igazságosság és az igazság szonyúságának. Nem mindenki teheti és köteles is megtenni a magáit, kezdve a kicsi, de fontos dolgokkal, tartózkodva minden verbális vagy fizikai erőszaktól, a mindennapi életben és a közösségi médiában egyaránt. Kedves testvéreim, az igazi béke a szerető szívben kezdődik, és azt a megbékélés szavait kimondó ajkak tanúsítják. A szemekben tükröződik, amelyek szerítséggel és bölcsességgel tekintenek a világra. Ez az igazi erő, az igazság és a szeretet ereje. Isten béketeremtőket keres. Szent anyánk segítsen nekünk, hogy minden nap válaszoljunk neki így, íme itt vagyok.
1: Il nostro, eccomi.
0: De ne csak szavakkal, hanem tettekkel is. Zárta beszédét 14. Leó pápa a vatikáni kertekben tartott világméretű rózsafüzér ima után. Leó pápa beszéde a Villa Názáret közösségéhez. Legyet a keresztény gondolkodás műhelye. Leó pápa szombat délután 5 órakor fogadta a Villa Názáret egyetemi kollégium közösségének mintegy 1000 tagját az áldások termében. A 80 évvel ezelőtt a tehetséges szegény diákok támogatására létrehozott egyetemi közösség mai diákjait és tanárait arra buzdította, hogy elkötelezetten járuljanak hozzá egy olyan kultúra elmélyítéséhez, növekedéséhez és terjesztéséhez, amelyet egyre inkább az evangélium tanítása világít meg. Leó pápa beszéde kezdetén megemlékezett a Villa Názáret történetének jelentősebb személyiségeiről, az alapító Domenico Tardini bíborosról, Antonio Samori bíborosról első utódjáról, és Achille Silvestrini bíborosról, aki megújította és tovább vitte a kezdeményezést. 1946-ban a II. Világháború befejezése után alapították a názáreti villát, az oktatás és a béke szimbólumaként és eszközeként. Az alapító megértette, hogy a tartós béke elmódítása szükséges a fiatalokat vezetőké képezni,
1: formare i giovani,
0: a jó megcselekvésében, és felruházni őket megfelelő eszközökkel, hogy az evangélium értékeit megélhessék családjukban, tanulmányaikban, szabadidejükben és szakmai gyakorlatukban. Ezért a názáreti villa széleskörű lelki, intellektuális és erkölcsi oktatási programot indított azzal a konkrét céllal, hogy ezt a lehetőséget elérhetővé tegye azok számára is, akik tehetségben és jó akaratban gazdagok, de nem rendelkeznek a tanulmányok folytatására szükséges eszközökkel. Az alapító Szilvesztréni bíboros a Villa Názáret közösségének formálására bibliai elveken és képeken nyugvó programot teremtett, melyek között a lábbosásról szóló evangéliumi történet és az irgalmas szamaritánus példázata segít megérteni, hogy milyen legyen az Úr tanítmányainak életmódja. Leó pápa idézte elődje buzdítását. Akkor válunk teljesen emberré, amikor több, mint ember vagyunk, amikor engedjük, hogy Isten önmagunkon túl vezessen minket, hogy elérjük legigazibb lényünket. Ezt hangsúlyozta Leó pápa is most megjelent enciklikájában. Nem egy felfokozott önellátás üdvözít minket, hanem egy felszabadító kapcsolat, egy átalakító közösség. Az emberiség ma döntő választás előtt áll. Vagy felépíti egy új Bábel-tornyát, vagy felépíti azt a várost, ahol Isten és az emberiség együtt lakozik, és amelyben minden ember méltósága védelemben részesül, az igazságosságot előmozdítják, és a testvériséget lehetővé teszik. Leó pápa azt kérte a Villa Názáret közösségétől, hogy tegyék azt a keresztény gondolkodás otthonává és alkotó műhelyévé, ahol a különböző generációkhoz és életkörülményekhez tartozó tagok közös erőfeszítése hozzájárul egy olyan kultúra elmélyítéséhez, növekedéséhez és terjesztéséhez, amelyet egyre inkább az evangélium tanítása világít meg. A közösség alapításának 50. évfordulója alkalmával Szent II. János Pál pápa arra buzdított, hogy sajátítsák el, és adják tovább azt a bölcsességet, amely megtisztít, kiegészít, teljessé teszi az emberi értelem és cselekvés legnemesebb törekvéseit, kiszabadítva azokat a gőg és az uralom logikájának fogságából, és megnyitja őket a szeretet és a szolgálat perspektívája előtt. Néhány évvel később 16. Benedek pápa a názáreti villában megismételte felhívását, hogy neveljék a fiatalokat a döntéshozatal bátorságára, a párbeszédre való nyitottságra, a hit olvasztó tégeiben megtisztult értelemre hivatkozva. Ezek a felhívások ma érvényesebbek, mint valaha, egy olyan időszakban, amikor a fiataloknak csodálatos lehetőségeik és eszközeik vannak, a tudásra és a fejlődésre, de nagy szükségük van világosságra és útmutatásra is, különösen az elme és a lélek, a hit, a tanulás, a hivatás és az élet közötti egység megteremtéséhez. Ezért Leó pápa is elődjeihez hasonlóan arra buzdítja a diákokat és a tanárokat, hogy megújult elkeseréssel folytassák munkájukat. Szívből köszöni mindnyájuk hozzájárulását, amellyel nap mint nap gazdagítják az egyházat és a társadalmat.
1: La chiesa e la società.
0: Végül Máriára, a bölcsesség anyjára bízta őket, és apostoli áldását adta rájuk. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.